Nem és nem idegesen, és szomáktália, szomáktália, nincs revisz, nincs képpora, nincs Adrián, Adrián Suárez, nincs saludos, saludos, Adrián, rikusen, rikusen, képpora, ama Adrián, mai vikikoska, Lian, Edwin, Edwin, nincs saludos, saludos, nincs Guayra Yaku, szomáktália, szomáktália, nincs kettőnk, kicsi, de kiska, ayugunálja,